0: quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: Das Leben ist Bella.